nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. Te Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.
4: Hungarian Web Radio Station. Super DJ Radio.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. Te Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

0: Sziasztok szuperek, DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Live, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot, addig is.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió, csak neked zenélünk.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. Te Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió nekünk.
2: Ez
3: a Super DJ Rádió.
4: Szupersztárok, szuperzenékkel, csak nektek zenélnek itt a Super DJ Rádióban. www.superdjradio.hu

everything without you.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok, 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai baglyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak, ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Feel the vibe! Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero.

zene és őrület minden mennyiségben. Érdeklődés, szobafoglalás 0620 344 30 50.

Super DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakab Szállás, Hotel Aero. Let's go! Super!

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. Te Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

Szupersztárok, szuperzenékkel, csak nektek zenélnek itt a Super DJ Rádióban. www.superdjradio.hu

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai bagyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk. I see the sun.

0: Hyper DJ Radio. Hungarian web radio station.
1: Catch you! Ooh.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen. Tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen.
0: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.
6: Ez még mindig a Super DJ Rádió. Ha ha ha! Ha ha ha! Ha ha ha!

A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

0: A legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakabszállás, Hotel Aero. Hogy mi lesz? Buli, sétarepülés, pingpong, csocsó, bowling, darts, zene és őrület minden mennyiségben. Érdeklődés, szobafoglalás 0620 344 30 50.

0: Super DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakabszállás, Hotel Aero. Listening to Super DJ Radio! Ott a helyed.
1: Hi, this is Mike Marine.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. Te Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.
4: Super DJ Radio. Hungarian Web Radio Station.

0: Hello, hello, hello, hello, Super DJ!
1: Hangpróba 2-es, túl közel vagyok a hangfalhoz. Oh yeah, baby. Szóval csodás szombatot kívánok mindenkinek itt a Super DJ Rádion. Megindul a jakabszállási élő adás folyamatosan, vagyis reménykedünk benne, hogy folyamatosan az első. Jó magam lennék, DJ Simon, tudjátok, a Private Izés. Hát elvileg 2 órát leszek, aztán lehet, hogy előbb leváltanak, ki fog derülni. Én nagyon jó kajdózást kívánok mindenkinek. A Viberünk még mindig a +36 74 5 95 95. Mert nem így nyitány, a hangfal mellett hallgatod, hogy sokkal jobb. Szerintem, biztos hallod. Szóval igen, bármi mondani való van, azt a Viberen, ahogyan szoktátok, meg lehet tenni. Csodálatos szép szombatot kívánok mindenkinek. Ferenci Ádám már bejelentkezett. Folytatni a bulit 8 órakor. Na szóval itt az első, itt van Stomé és a Tequiero, egy Paul Kalkbrenner remixben.

Azért bíztam benne, hogy az első között itt van velünk Isa István és a család. Azt írja nekem Isa István, hogy gyönyörű délelőttöt kívánok mindenkinek Erdélyből, Erdő Szentgyörgyből. Az Isa család itt is jelen veletek. Tartunk, nagyon jó szórakozást kívánok mindenkinek. Köszi, kedves Dézsi Simon. Oh yeah, szuper, szuper napot nektek. Hello Isa család, köszi, hogy velem tartotok. Jó kajdózást nektek is.

kattanunk is rá a következő zenére. Jön Rosala és az Everybody's Free. Na nem az eredeti, hanem egy Paulo Kenfold remixben itt a Super M.

Aztán, ha megnézzük a Vibert, akkor itt van önök, Csokis Zsolt is bejelentkezett. Azt mondja, szia Simi, sziasztok, szóperek felsőtárkány, jelen jó bulizást kívánok. Hát Zsolti, már csak te hiányzol, azt lehet mondani erre. Hello, jó kagylózást neked is.

aztán van az, hogy na igazán, szóval van aztán, hogy elfelejtem felkonferálni a következő zenét. Az előző zene volt Gary Jules és a Mad World, ismételten egy Paul Van Dyke-et, a remixet hallhattuk tőle, aztán itt van a következő zene, ami éppen már pörög, ez a Plan B. Jaj, és hogy van a Prayin, így van, egyedül aztán remixben. Itt van velünk a Viberen is, persze kajnóz bennünket. Encsike is azt írja jó reggelt, meg a kiskönyvet. Ezt a kellemes meglepetés, szia drága DJ Simon, sziasztok, szuperek, Encsike Fülel, mint mindig. Gyönyörű szép napot kívánok neked és minden kedves Super DJ Rádió hallgatónak. Puszcsika, Encsike! Hello, Encsi! Jó kajlótás neked is, oh yeah, azt lehet mondani, hogy itt van velünk Szabó Gábor Erdel, azt írja nekem csak annyit, hogy jó bulizást. Hello Gábor, jó kajlózást, itt van velünk a hetero, tudjátok a hetero barátom, aki szokott kanyarodni a Pride-ra, most nem kanyarodott ki, itt van velünk a Jakabon, és azt írja, iszunk valamit autóvezető oktatóba? Hogy a bánatban? Hát már úgy porzik a pufám, csak még nem jött ide semmivel. Köszönöm szépen akkor, és jó kajlózást továbbra is, oh yeah, itt a szuperállat.

Encsik azt mondja, a hó nem is volt olyan hosszú direkt. Ja, és itt eszembe, remélem a dobogó left felső fokán álltál a futóverseny után, hogy a pánatban a helyén voltam a legelől, aki felment és lezvajzott aludt, aztán lefeküdt aludni. Ho-ho-ho-ho. Itt hallunk Kollár Gábor, azt mondja, ha, szép jó reggelt, szuper. Mi a szuper? Ja, jó reggelt, az is szuper. Hello Gábor, mikor jössz, vagy hol vagy? Ne fürdjél le!

No, ha már a slágereknél járunk, és nincs 8 ujjam, az a bajom. Elok CB, Portugal the Man, és a Time into the Ocean után. Itt van nekünk a Pretty Pink.

mint amikor szombat délelőtt esetleg volt az ismétlése az osztrák egyen. Ahogy Schulze szokta mondani, ein Auto, ein Computer, ein Mann, ho ho ho, yeah. Mark Ryder.

Na aztán jöjjön megint egy olyan zene, amit esetleg a Zsónak, vagy éppen a hetero barátomnak küldeni. Már most pont nem hall, de itt van. Az Army of Lovers és az Obsession egy Andriy Valenko remixben.

Itt van velünk a Pasi barátom is, na meg a Kukori bácsi jobbról. Azt mondja, hogy szia Tomi, szép jó, szép szombat délelőttöt mindenkinek, slambóc készítéshez tálalva a jó zene, tekerjük meg. Mármint Kukori bácsit vagy. Ja, a zenét értem, ho-ho-ho-ho. Szia Pasi, jó slambucozást, oh yeah.

Omca Omca és a Hányaló. Azaz Gabri Ponte és Erika az I Don't Know után itt van nekünk az MLA és a Two Friends. Vagy nagyon francia. Azt mondja Bazsi, hogy cup-cup Kukori bácsinak átadtam az üzenetet, itt van és mosolyog rajta. Egyik azt mondja, nekem belefér, drága, én szeretem. Miről volt szó? Ja, tudom, én biztos beleférek. Azt mondja, hogy a hetero barátom, hogy Temus Simon ilyen zenékkel. Igen, ez pont arra készültem, erre a bulira. Úgy tudtam, hogy Jakabon vagy Zoltán Edika van, vagy Umca Umca. Ilyen búcsús. Nem, hogy hiányzik már, csak innen előlünk a kis izé. Mi a totjem? Tessék megváltani a zsetonokat, a következő kör 2 perc múlva indul. Figyeljetek a pálya mellett, ne lépjetek rá a lemezre. Köszönjük szépen.

próbálok mindig ilyen gerjedés nélkül, az a baj, hogy nincs 8 méteres kezem, mint a Polipopnak. Szóval itt van a hetero barátom, azt írja nekem, hogy a következő zenét küldjük a bokrosan bulizó barátainak, de ő elhatárolódik a következő zenétől, hogy mi lesz, az legyen meglepetés, de egyébként ő küldi nektek, csak mondom. Ő választotta a hetero

ilyen a technika ördöge. Kikapcsoljam, nem tudom. Kezd olyan lenni, mint sort, tudom. Hát az övé! Na hát itt az a zene, amit hetero barátom küld. A bokroson bulizó haveroknak. Ami nem más, mint egy Vemésen lesz Christmas feldolgozás. Itt a nagy melegben, úgy jön, de jól jön.

Ha már nyári hangulat, akkor itt van Madonna és az Into the Groove egy The Software remixben. Na, hogy a szuperem. Basi barátom azt mondja, hoppácska, karneválozunk, jó a felvezetés a cirkulóhoz. Hát azt szerintem most nem veszem elő. Attól kemény lenne így délelőtti hemésztéshez, lehet, hogy nem kéne.

megérkezett Mazsi is. Itt van velük, azt írja nekem a Viberen, hogy szép napot és jó adást kívánok neked. Jó szórakozást mindenkinek, műsorvezetőknek és a hallgatóknak is. Üdv Kukori bácsinak, átadom, remélem hallotta. Az öreg tojó való kiment, aztán szerintem kergeti a tikokat. Igen, az. Nem tudom, mi az. Igen. Szia, Mazsi! Jó kagylózás neked is! A Viberünk még mindig apró 3670-45-95-995. És ha már lassan így 11 óra lesz, akkor szeretnék üdvözölni mindenkit. Még egyszer itt a Super DJ Rádion, ez itt a Jakab Szálási Super DJ Rádió találkozó. Hetedik osztályba léptünk. Jövőre 8., aztán majd megyünk főiskolára is, azt a szentségét. Megjött a kávé. Kávézzunk együtt, gyerekek. Örülök, hogy itt vagytok.

Aztán itt van velünk Kelly Anoszkin Rita is. Érkezett egy üzenet a Viber-re tőle, azt írja, hello, szép napot nektek, és boldog szülinapot a rádiónak, és nagyon jó bulit kívánok mindenkinek. Köszönjük, Rita, neked meg jó kagylózást. Most már két Ritánk is van. Oh yeah!

Kollár Gabi barátom azt kérdezi, vagyis mondja, hogy megjöttek a tikok a gólból. Na az mind itt van, jakabszálláson, hol van a Kukori bácsi, nem tudom, de most Doki beakasztott éppen nekem hátulról. Mi lesz így, gyerekek? Megjött Doki.

A mikrofonos gerjedéses dologgal kapcsolatban annyit tudok tenni, hogy nem előre, hanem utólag konferálom fel a következő zenét, vagyis éppen ami már pörög. Itt van egy Rhythm is a Dancer remix, természetesen a Snap és egy Steve Stossi, na még egyszer Steve Stossi a remix elkövetője.

egyik klasszikus után a másik. Na ne, hogy itt van nekünk. Are you not alone? Már meg is van, Olivier, és a You're Not Alone, oh yeah. De ó, igen, ATB is feldolgozta, csak nem ezt, vagy ezt? Igen. Hát én sose hallottam.

Na, aztán ébredeznek itt az emberek, azt mondja, hogy itt van velünk Lovász Károly József is, Kárcsi barátom, itt emeletem egyébként. Tegnap volt a szülinapja, de már elmúlt neki, képzeljétek. Azt írja nekem, hello DJ Simon, hello kedves barátom, szép szombatot és jó adást kívánok. Innen Jakab szállásról, jobbról. Ugyanis jobbra van tőlem. Hello Koresz. Ugye már sokkal jobb. Jön öregem. Hetero barátom felvonta a sokszínű zászlót, majd azt kérdi tőlem, biztos, hogy a DJ Simon zenél? Nem lát vak. De elnézzük neki. Megvakította a sok. Pride-ra kikanyarodás. Oh yeah! És a sok sláger zene mellett, hogyne, hogy ő még egy olyan nagy kedvencem. Jön a diszkó Girls, nem Girls, Girls. És az egyik kedvenc feldolgozás. Jöjjenek a szelek táncosai. A Wind Dancers. Mindjárt meg tudod, ki volt ez, vagy mi?

És igen, úgy van, Patrick Swayze és a She's Like a Wind. Az asszony olyan, mint a szél. Jön, megy. De legtöbbször megy, az a baj. Ja, ha, ha, ha. She's Like the Wind. Na, hogy a következő zene is a hetero barátomnak fog szólni, mert tudom, hogy imádja. Ha csak az oda utakat, ha visszát már nem. Hát a lábé egyet is vesz rá, mindent elárultam. Jönni fog egy One Way Ticket.

Encsik azt írja, drága DJ Simon, ha már abrakad, abrakod, esetleg varázsol le nekem egy szuper kis zenét, amit sok szeretettel küldenék által a drága Mazsinak, hagyja szoboszóra, közcsike, puszcsika, Encsike, hát akkor a következő zene szól majd Mazsinak. Oh yeah, tudjátok mi lesz? Andi meg az Alex, Andi, ezt leátsuk le, ír a mama say. Ami annyit tesz ki, hogy mama say. Van el, hogy egy Michael Jackson zenéről van szó, csak nyilvánvalóan az is egy feldolgozás lesz. Itt a szuperán, oh yeah! Ja, egyébként Mazsinak én is puszi, Rita Hadianovsky, Rita azt írja, hogy Mazsinak én is puszit küldök és szép napot neki. A postás szerep letudva, átadtuk. Én is puszilom Mazsit, Mazsi mindjárt puszil mindenkit, figyeljön a levél vissza, igen, Mazsi, ezért. Inkább jó kagylózást!

Aztán természetesen, hogy helybe is robognak és dobálozzák a csókokat, a puszikat. Rita is küldít innen Jakab szállásról Encsikének egy hatalmas puszcsit. Oh yeah!

Encsik azt írja, drága Ritának köszönöm, remélem átadod, átadom majd. Mármint, amit küld, puszcsikát, puszcsika a bulizó brigádnak. Ó, yeah, köszönjük, Encsike. Na akkor jöjjön a következő zene, megint lesz egy kedvenc, jön megint Madonna, amivel kezdjük az előző órát, vagyis ezt az órát. Jön a kedvencem, jön a Frozen, mindenki fagyjon meg, ó, yeah, itt a szuperen.

A Tihanovszki Rita azt írja nekem, hogy szeretnék küldeni a bulizóknak zenét, mivel Doki Eurodance-esen rádnézom, melyik zene legyen, csak Eurodance. Én Eurodance-et nem most, nem akkor, vagy sosem, vagy de, majd máskor. Majd jön a Doki, aztán szerintem pörget ilyen Eurodance-es izéket. Mondjuk ez olyan Eurodance-es, nem, de majdnem. Szóval mindegy, figyelj Rita! Azt mondja még Rita, hogy bulizunk mindenkit is puszilunk, és a Skót sofőr betyárt is nagy puszim, vágja a hanyat, meg persze téged is. Jaj, már régre valaki. Akkor hát puszina rajtam, hogy hanyat vágnám magam. Persze előtte aztán jöhetne a puszi. Jaj, de jó kis Madonna képet kaptam. Erika is azt írja Győrből, hogy hú, de jó a Madonna. Igen, tudom, a legjobb, imádom. Fagyjunk együtt a Frozennel itt a Szuperen.

És ha már arra tettem fel a lapot, hogy ebbe az órába ismertem zenéknek a feldolgozását játszom, akkor jön a következő. Jön. Metzeri. Featuring Hügel, vagy Hügel, ki hogy szereti mondani, jön az It Feels So Good. Oh yeah.

Úgy van, nem más, mint a Sonic volt az eredeti. It feels so good. Itt a szoperám. Oh yeah. És Doki töri a fejét, hogy mi legyen. Meghosszabbítsa vagy ne. De nem élen odáig. Nem bizony.

Alex is üzent nekünk a plusz 3674-5995-95, azt mondja nekem, ó, Simon, ez nagy zene, fel is keltem rá, üdv Alex! Hello Alex, jó kagylózást, ha már felébredtél! Kollár Gábor megint itt, azt mondja, hogy csapassuk neki, Jakab szállásokon és Stöve Show-ba. Na nem. A hetero barátom küldött egy képet, nem tudom, hogy miért, lehet, hogy ez régi, de valami olyasmi. Ja nem, mostani, hát minket hallgatnak, jaj, de aranyosak vagytok. Hát sziasztok, jó kagylózást oda is. Egészségetekre, házi, mert miért nagyon hosszút, és most nem lesz idő, majd mindjárt felolvassuk. Na jön a következő zene, ami nem lesz más megint, mint egy feldolgozás. Jön Cass James és a Sun Shining. Szerintem elmondtam mindent, meg fogjátok ismerni.

És hát az van, hogy neki át mellettem itt dokét pörgetni a lemezeket, meg így készülődik, úgyhogy azt hiszem, hogy déltől, egészen pontosan 12 órától, de lehet, hogy előbb jön Doki, a Dance Doktor. Pörgeti már előre a bakelítjait, bocsánat, a vinéliait, ő neki vinéliai vannak, mert ilyen műanyagból van neki az a dologot.

Szóval házénél tartottuk azt, hogy a szép napot a hallgatóknak. Simon, jól indult a Super DJ. Tali Jakobon szombat, ma kicsit megnyomom. Ma te csak érzéssel, ha a DJ-knek apró furcsa kérdéssel. Viszont majd nem keveset, de úgy, hogy ne legyek meredek. Valami ilyesmit írt házé, már megint olyan furcsán, ahol vagy te átok? Értem, Bak, a pokrosi barátok küldtek egy képet mindenkinek egészségére. És hogy vár a medence, azt kérdezi kollégából, nem? Engem nem. Az nem várból van, hanem medencéből. Szabó Gábor erre is csatlakozott hozzánk, és Viberre ide. Azt írja, hogy szeretnék én is kérni egy zenét azoknak, akik nem lehetnek veletek, amíg ott vannak, rádiózom, de scooter legyen. Szerintem Toki biztos, hogy fog, látom, igen, rázza a fejét, hogy igen. Mondjuk a nem az lehet, hogy igen, kellett nála, nem tudom. A scooter szerintem pont azt keresi. Én véletlenül otthon hagytam az összes scootert, úgyhogy tuti nálam nem lesz. De ha esetleg beesik Csami, majd kérünk tőle. Oh yeah, az lesz az is a Super DJ Rádion. Szóval mindenkinek. Attention, attention. 28 perc és érkezik a Dance Doctor ide. A Super DJ Rádióra. Oh, yeah!

0: És hát még mindig csak és kizárólag az ismert zenék megy előre. Itt van nekünk Hügyel, Image Angel és az Alternate, vagy Nati. És természetesen az idei, meg az előző év nagy slágere, a Moving to the Sun.
1: Papilla, papilla, papilla, papilla, papilla.

Na, aztán lesük meg a következő zenét. 2016, annyi kell visszamenni. És elég csend volt a Delirium körül. Egészen addig lehet azt mondani, hogy abból éltek meg, hogy a Silence játszotta mindenki, vagy éppen az Innocented. Aztán 2016 jött a Delirium featuring Yes, és hozott egy zenét a Maradj címmel, azaz a Stay. Ezért most egy Chris O'Neill remixben, itt az Operán figyeld.

06 745 95 95, és beszart a rosátok itt mellettem hirtelen, mert megijesztettem ebbe. Tudom, imádok bele, de már szoktam hozzá, hogy húzkodom itt ezt a izét itt mellettem, én csak bele kell szólnom néha a mikrofon, és tök jó. Na, úgy, ahogy nálad működik, nálam nem. Na, szóval itt van velünk Bandez, és azt írja, hello Simon, vagy ezt a hegesztő, és itt van veletek Csormásról. Nagyon jó szórakozást kívánunk oda nektek, jakarszállásra, mi meg fülelünk, pápa. Pápa. Hello Bandez. Jó kagylózást, kevés hegesztést, de az fogjon.

Bazsi is megvan elégedve, most szépen tettem oda a hangot, nehogy megijedjen a Doc Young. Valamit ír, szerintem van valami baj a füle mögött. Ha nem baj, akkor túró, de azért ijeszt, megijedt. Szóval itt van azért Bazsi, hogy alakul, de szerintem a slambocra érti. Hát tényleg az alakul, nagyon szépen néz ki. De menjünk a következő zenével tovább, ha már egyszer egy ilyen kis fincsi zene, mint az Aurora és a Dreaming. Jön egy mashup bootleg vagy ilyesmi. Jön Robert Miles és Paul Kalkbrenner, kettősének közös gyermeke. Jön a Sky and the Children. Nem a Sky and Sand, de a Sky and Sand és a Children közösen, figyeld. Ez is lehet jó lett, essel iszonyat.

Kollár Gabi itt van mellettem, aztán közben gonoszkodik, azt mondja, hogy még nem tévesztett ez zene jódlosásból, mint szoktál, nem értem, szuper a szuper, gyakoroltam egész éjjel. De ha már belepopáztam ebbe a jó kis zenébe, akkor azt is elmondom, hogy a következő az utolsó én zeném, jön az utolsó én zeném, aztán jön Doki senki sehova, jön a kedvenc, jön Reflect featuring The Line Bass és a Need to Feel Loved. Szeretve kell, hogy érezzem magam. Természetesen az eredeti Adam K.

Szóval tisztelt hölgyek, urak! Én ezzel a dallal szeretném megköszönni, jövök még majd a mai nap folyamán, ki tudja mikor. Egy biztos most érkezik, a Dance Doctor, Dr. Tom, és már felpattintotta az első lemezt. 4 perc és már itt is van. Köszi a kajdlót, a viszont hallásra. Oh yeah!

0: Doki, Doki, mi lesz a mai menü? Egy kis mulatos belefér majd.
1: Hölgyeim és uraim, a lemezjátszóknál a Music Doctor.

0: játszóknál, Dr. Tom. Kezdődhet a rendelés?
1: Hát szép napot kívánok mindenkinek, 2026, azt mondja, hogy 7. a 25. napját írjuk. Amikor is rohadt hangos a mikrofonom. 12 óra 4 perc az előző 2 órát vagy 3-at, köszönjük szépen Simonnak. Nagyon jó volt. Térjük át a fekete korongokra, akarom mondani, nem fekete, ez jelen pillanatban egy átlátszó korong. Jó kis helyikek, mely nagyon szeretés van, na figyeljetek. Sziasztok, Javiber 0 7045 95 995. Itt van a Transmission.

Transmission. Na pillázzunk tovább, Ilisa István is itt van velünk, gyönyörű szép napot kívánok neked, Doki! Nagyon jó szórakozást, és itt tanult továbbra is, jelen nagyon le is nektek odát. Hello, Erdő Szent György, sziasztok!

Ő pedig itt van After Glow-be. Jó kis Grider remixvel. www.szuperdjradio.hu. Itt van Csoki Zsolt is. Szia Doki, sziasztok, szuperek! Felső Tárkán jelen, és boldog születésnapot kívánok! Köszönöm, Zsolti! Kis Vér Attila is bejelentkezett hozzánk. Gyönyörű szép napot kívánok neked, Doki! Nagy jó szórakozás! Mi itt és továbbra is jelen. Nagy ölés nektek oda át. Ezt is, ha István írta, várja. Igen, megtaláltam. Kis Vér Attila következő. Ha Szegeden jársz, akkor agyai halászcsára próbált ki a legjobb.

ismét egy bakelit korong természetesen. Olyan simonos, olyan dokisos, olyan szuperes. Nagyon bírom, ezt figyeld szuperre!

Itt van még Mazsi is a Viberen, majd 0-70-45-95-95. Szia Doki, szuper adást kívánok neked, és jó zenehallgatást kívánok mindenkinek! Szia Mazsi, ciao!

Kencsike is bejelentkezett. Szia, Doki, sziasztok, szuperek, Kencsike jelen. Ennél jobb kezdés a világban, nincs, csak köszönjük szépen Elke Klein és a Transmission kedvenc. Kellemes szombatot mindenkinek, a Pucsiga Encsike. Szia, Encsike, ciao.

Szabó Gabi is jelentkezett közben, és itt van Dr. Uló, yeah. Ez a Simonos volt erősen. Ciao Gabi, ciao, ciao, ciao. Na, pillanatunk tovább, a másik bokalitre is fölkerült a másik lányom, az játszor is legalább felkerült egy korong. Szintén egy átlátszó korongról beszélgetünk most. Itt Boris után.

0: dance with me. Let's go.
1: Szintén Hollandia Kevin De Vries jó voltából itt a Szuperen megjelen nálunk.
0: Just breathe.
1: És annyit mond, dance with me. Hát akkor készülj.

Jézusom, hogy szólhatsz a mindenit. Pető Zsolt és itt van, sziasztok! Amíg ti a lemezeket pörgetitek, addig mi a napraforgó mézet? Küldött egy viaszt a mindenit. Nagyon jól lesz ki. Megmondom őszintén, soha életemben nem ettem még napraforgó mézet, sőt... Most hallottam róla először, de hát nem lehet rossz, valljuk őszintén. Gyerekek, ha itt vagy, brutálisan szól, nagyon durván szól.

Na nézzük, közben fenn van a jobb oldalon is egy lemez. Régi-régi favorit volt. Még a 2000-es évek, nem, inkább 2010-es években talán. Dylan Young Dio egyenesen Londonra.

0: dance with me.
1: Hungarian web radio station.
2: Nos, az úriember neve nem más, mint Mark Knight. És igen, itt az egyik legnagyobb szerintem a Don't Pipe.

Mennyi és micsoda emlékek ilyen zenékhez, Jézusom. Szabó Gabi írja közben, hogy azért a vinil, de máshogy szól. De is tényleg. Szerintem ezt a két órát végig is toljuk Bakelitről. És Simon már megjegyezte, hogy én majd Scootert játszom. Kérlek szépen, fogok játszani. Most néztem, kerestem a lemezeket, azt mondja, van 1, 2, 3. Három nagy lemez van tőle és rengeteg maxi, úgyhogy szerintem beleférünk. Hegede Tibi is itt van, üdv Szomi! Szép napot kívánunk neked, kellemes hétvégét! Minden bulizónak Oxi, aki ne maradjon el, és Tibi, értem a célzást. Na, pillázunk! Sziasztok!

0: comes down to the ground, letting go with love.
1: Milyen érdekes a zene, különben megvan vagy 4 perc és még el se kezdődött. Hiszen az most kezdődik el. Most kezdődik el.

Finom kis Jamie Woon, hagyja, szeretem ezt a remixet ráadásképpen. Jól tudom, hogy a Circuit Selection Private, ahogy a Simon mondja, Private Mix. Mert hát az nem privát, ugye? A dal címe. Night Air.

Mindsét után szintén egy nagy favorit. Itt van még az Age of Love, adó a cím is Age of Love, jó kis Funkerman remixben. Mondanám, hogy egy fekete korongról, de hát ez sem fekete. Erika sírköd, mert szia doktor úr, sajnos nem tudtunk elköszönni. Szuper volt a tegnap a buli, jól éreztük magunkat veledek. További szép napot kívánok mindenkinek. Puszi Évinek, Erika és Tépcsi. Erika és Tépcsi imádás volt nagyon. A férjed megtanulhatna dárcozni, nagyon gyenge volt. Sziasztok, imádás vagy, ciao.

kezdjük, akkor válogassunk lemezeket, hagyjuk a keveréseket, beszélgessünk is közben. Itt van velünk Rita Dianovszki is. Hello, neked is szép napot, jóból itt Simonnak köszönöm a jó zenéket, jó pihenés neki. Neked sok hallgatót és remélem lesz Eurodance, lesz majd szerintem az este, majd lesz. Doki, puszikám, vágjon hagyat. Oh, köszönöm, szia Rita. Oh yeah.

Na nézzük, akkor maradjunk a továbbra is a fekete korongoknál. Kivételesen tényleg a fekete korongokról beszélünk. Na nézzük, elővettünk egy szkúter nagy lemez. Ez a nagy lemez 4 darab, akkor mennyire 2 darab bakelit korongból áll. És minél az első bakelit korong B oldal 1-ese. Egy jó kis jön lesz a summer? Hát mi más, nem? Hát nem, hát de. Hát majd nem, hát de.

0: ride.
1: Come follow me, come follow me, come follow me this sunny day. Yeah, come follow me, come follow me, come follow me this sunny day.
0: Nézzük a folytatást. Mondanám, hogy ismét egy fekete korong, de kivételesen ez egy fehér színű, gyönyörű, szépen néz ki. Szintén egy nagy lemez, kérlek szépen, 2024-ben adták ki. Legalábbis az öreg Cyril kiadta az albumát. Tele van jó zenével különben. Mégis a B oldalt választjuk majd.

Tehát az album maga 2024-ben jelent meg, ahol 8, mondja, hogy a B-oldal a 8-as aperige. Annyit mond nekünk, hogy Sound of Silence, jó kis Cyril remixben, ráadásul extended képpen.

0: Aztán szerintem majd estefele visszatérünk majd úgy mindenfélével is. Nézzük közben a bal oldalt. Jön hozzánk egy B. Mangiano. A dal címe majd ennyi lesz. On ya.
1: Of silence.

Közben azt beszélgetünk itt, hogy inkább egy óránként serégetjük egymást, hiszen nagyon sokan vagyunk gyerekek, úgyhogy... Úgyhogy szerint véleményem szerint a mai nap az nem, de most mindenképpen ez az úcsó megyek és vacsorázni. Vacsorázni? Jó hülye vagy, doki, jó van? Belefutottál nyitott szájba a fa erdőbe. 12.56 van, jó hozzánk Surci, nem sokára. Oni Ján után pedig az egyik nagy favorit. Itt van Love Boots és a Fantasy Part 1.

hozzánk, tehát Sulci akkor egytől, gyerekek. Megmondom őszintén, én érdemes lenne itt lenni, amikor kicsit még följebb folyjuk ugye este a zenét. Hát bődület, amit művel, amit csinál. Ez a hülyes Sulci, hát ez övé minden. És természetesen nálam se elfelejteni majd a 0670 45 95 995.

0: Kedves, szombat délután kívánok mindenkinek, Dokinak harangoztak, hallod? Az öreg Doki már nem bírja tovább csak egy órán keresztül, úgyhogy akkor DJ Surcia lemezjátszok már így Doki után. Innen az Aero Hotelból. Jakab szállásról lesz, sziasztok! People on the world!
1: People of the world and every nation. Listen. Listen, listen. We are using the music of Wagner to call your attention to the following song.

waste of mystic. Na nézzük! 2 36 70 45 95 9 95. Ez itt a Viber számunk, és tudjátok, ide lehet írni, mindent is beolvasunk. Na ki volt az első? Hát Encsike! Szia, drága Surci! Surcika! Sziasztok, szuperek! Encsike jelenni mindig! Gyönyörű szép délután kívánunk neked és minden kedves SDR hallgatónak! A Terminátor lány újra itt, asztalra vissza, baby! Remélem mindenki jól érzi magát! A buliba jó szórakozást kívánok mindenkinek! Szeretettel, Puszcsika, Encsike! Szia, Encsi! Itt van Vasi, aki csak táncol.

És itt van velem egy kolléga is, akinek szintén hegesztő a szakmája, nekem is 204-es hegesztő. Mi még nem ilyen himi-humi OK-sek vagyunk, mi még rendesen levizsgáztunk mindenből. Avi, afi, CO, ami kell. Hello, Suci! Vagy ez a hegesztő is jelen. Csorvásról üdv mindenkinek, aki a legjobb rádiót választotta a legjobb műsorvezetőkkel. Nagyon szépen köszönjük! Hello, Bogyász!

Na ezt figyeld! Kollár Gábor, aki itt van éppen előttem, dugja rá a telefonját a töltőre, azt írt a Viberon. Nem ám ide jön mellém, azt megmondja, hogy figyelj, te állsz, aztán ez van, mondd már be. Na figyelj, szép, jó napot kívánok mindenkinek, minden Jakab szállásról, fülelőknek is, a pékeknek is. Hello, Gabi! Hello, pékek! Hello, szuperek!

figyelj, Nencsike zene jön, Nencsike zene jön. Csúszik a bugyi mindjárt. Ja Istenem, jött még egy DJ, tele vagyunk itt DJ-vel a Supernál. Sőt, kettő. Hát mindjárt több, mint az egy. De hülye vagy, Surci.

Jó Istenem, imádlak benneteket, mennyien írtok. Itt van Patrik, nagyon jó a műsor, üdvöpé! Szia Patrik, kellemes szombat, majdnem azt mondom, mindig vasárnap délután. Hát ugye mindig vasárnap szoktam lenni, úgyhogy nézzétek el nekem, hogy belekeveredek a napokba.

Na nézzük tovább, itt van Mónika, sziasztok, mi is itt vagyunk veletek, 83-ason Pápa irányába tartunk, csodás hétvégét, minden szupernek, puszi! Puszi Mónika, jó utat nektek, 83-as melyik a régi, vagy az M83? Jó utat nektek, tudjátok, vigyázzon mindenki magára, mert hát ugye nem kell neked ökörnek lenni, mert a másik az. Mindenkinek jó utat, tudjátok, mindenkit hazavárnak. Hogy szoktam mondani, Boriszka? Vigyázni a szép lányokra, Boriszkára, mindenkire.

A jó öreget W. A Isarán 2017-es változatban itt az www.superdjradio.hu-n teljesen élőben Jakabszállásról az Aero Hotelból.

Na figyelj, nézzük tovább. Rita Dobánszky, szépet neked is. És nem DJ vagyok, hanem pékségbe dolgozok. Kitartás, neked ott meleg van. De puszin vágjon a téged is ilyen nyakon. Hát mi pont nyakon, miért nem hanyag? Hát mi van? Jaj, Soci. Sok hallgatót és egy jó bulit ott Jakab szálláson. Encsikének puszi és Mazsinak is átadva. Reggeltől hallgatom és remek a felhozatal. Erre jobb zenék. Nagyon szépen köszönjük. Kitartás neked, a dolgozó Rita. És köszönjük.

Aztán itt van Kádár Viktor. Szia, most van a szüleinek az 50. házassági évfordulója. Hát nagyon-nagyon gratulálok. Szerintem itt Jakab Szálláson mindenki nevében. És együtt a család, és megy a szuper DJ. Kérnék nekik valami zenét, tőled köszönöm. Na figyelj, akkor a következő szóljon neki a Labustól. Na figyelj, mi lesz.

Na már azt is tudjuk, hogy hogy hívják? László és Ilona. Nagyon-nagyon boldog 50. házassági évfordulót.

Na és persze, itt velem szemben van egy hatalmas, hosszú bárpult. A kedves kollégának is kívánok az egész napi munkájához rohadtul kitartást ebben a nagy hangzavarban. Jaj!

0-36-70-45-95-95, még mindig a Viber számunk. Főnök és Cica mama, a becenevük, tehát az 50. házassági évfordulók az ünneplőknek. Főnök és Cica mama, köszönik neked nagyon szívesen. Még egy ennyit remélem, úgy legyúrtok egymás mellett, azt akkor rendbe leszünk.

Culture Beat és a Mr. Wayne. Nem az a Mr. Wayne, ez egy másik Mr. Wayne. Mr. Wayne persze szerintem otthon füllel ezerrel és pihengelt, úgyhogy jó pihenést a Wayne.

Na nézzük tovább a Vibert. Mazsi küldött egy videót, de hogy én azt mostanában nem fogom tudni megnézni, abba olyan biztos vagyok, mint hogy itt állok a két lemezjátszó előtt. A Rita pedig azt írja, ez az én világom, ez szívecskék, szívecskék. Hát ennek ezt rohadtul örülök. Kérhetnék egy Paradiso Bailando, küldeném mindenkinek sok szeretettel. Nem vagyok furnicer, ahogy szoktam mondani, de megnézem, mit tehetek.

Itt van Úcsom, az Oli is valahol az Alro Hotelban. És azt írja, hogy jó adást kívánunk, Surci úr, és küldött egy csoportképet félkörbe átja, nem a Úcsom, az Oli át félkörbe, hanem egy pár ember. Ferencia, hallod, nem is látom, olyan homályos lett. Az Oli az ott van, az öreg kapirgáló, a Kukori bácsi is ott van. Ferenci Ádám és kedvese, meg még egy pár. Hát akkor nektek meg jó szórakozást. Aztán nem ám szomja haltok.

Na figyelj, plusz 36, 70, 45, 95, 95, lemaradtam a Viberről. Brutális, amit írtok, sokan, nagyon szépen köszönjük. Na figyelj! Kollár Gábor! Mr. Schulz, toljad neki, tolom ezerrel, ez a beszéd. Akkor szép napot kívánok neked és mindenkinek, aki itt van a szuperen, Jakab szállásról jelentkezem hozzád. Hello, Gabi! Onnan a székről!

A következőt. Hát ez szerintem a következő az rohadtul pont aktuális lesz, figyeld! Hát nem látjátok, mondtam, jövőre lesz webkamera. Van itt mellettem egy másik pult, ami úgy néz ki az enyémhez képest, mint valami NASA technika. Egy kolléga meg itt úgy nyomkodja, mind én otthon a mosógépet.

Corona és a Baby Baby. Itt a www.superdjradio.hu-n webbeszámoló mindig a plusz 35 74 95 95. Azért azt megmondom, hogy látnátok, hogy itt van előttem egy crossover tetején ráírva egy fehér papírra összehajtva, hogy plusz

Itt van az is a család is. Erdélyből, Erdőszentgyörgyből. Hello is a család. Hello Erdély, hello Erdőszentgyörgy.

Ahogy szoktam mondani, DJ Csabi, csúcsú király, földön, vízen, levegőben, ja még a tenger alatt járóban is, de ez most a Holdon van, a Holdon és a Lofte.

Na figyelj a Viber! Mivel mindig vasárnap szoktunk üdvözölni, akkor most így tennék egy csodás vasárnap előtti szombati napot kívánunk neked! Nektek, mindenkinek, aki ott van Jakabszálláson, mivel veletek mulatunk reggeltől vinyonoltásig, várjál! Tegnap rég lekapcsolták a villanyt, még itt voltunk. Szigorúan csak az SDR-re. Kisa István, nagyon szépen köszönjük, jó szórakozást! Kár, hogy nem vagytok itt!

0: Kollár Gabi pedig azt írja, a Greg a szép napot kívánok neked, és mindenkinek, aki itt van a szuperen jelenleg Jakab szálláson. Nagyon szépen köszönjük! Várjál, figyelj, rábeszélem a csávót, jó? Figyelj, figyelj, beköszön nektek, jó?
1: Sziasztok, Areo Hotel, sziasztok, Jakab szállás, és természetesen sziasztok, Super DJ Rádió. Örülök, hogy itt vagytok ilyen sokan.
0: Hallod, minden így teljesüljön. Milyen gyorsan elintéztem. Kutyán Lajos pedig azt kérdezi. Jó szórakozás, szuperek, egy kérdés. DJ Simonnak holnap mi lesz a menü? Arról volt szó, hogy holnap Kukori bácsiból csinál kakastöke pörköltet. Itt Bográcsban, mielőtt hazamegyünk.

Save Me, és az Activator. Igen, igen, Putyer Lajos, igen. Kakaós pörkölt, nem kakaós. Kakas töke pörkölt Kukoli bácsiból, rizsával.

Szia, Súci kapitány! Nagyon jó zenéket hoz, barátom! Nagyon jó szórakozást kívánok mindenkinek! Lélekben veletek vagyok! Az a baj, hogy nem itt, hanem csak lélekben, Csabi! Hát mi van veled, Csabi? Ne! Nem baj, majd összefutunk! Kitartást nektek is!

Jaj, de elbeszélem itt az időt, azt nem maradok a keverésről. Na se baj. Megyünk tovább. Az élő műsorra varázsol.

Figyeld, mit csinált a Zsolti. Mondom, én nem kell beszélni ennyit. Te jó Isten, ha mi van vele, semmi? Na, de akkor megyünk tovább, a technika ördöge itt van velünk, de szerintem ezt a Kullár Gabi csinálta itt előttem.

Hollár Gabi azt kérdezi, hogy Szulci, kérdés, hol van Úzó? Ott szemben veled a bárpulton, fönt a második polcon, látod, balról a második.

És itt van velünk valahol Erika és az Iterben. Szia Erika, kellemes szombat délutánt kívánok neked! Figyelj, ez Amadin után mit találtam! Jaj! Jaj, tündi-bündi kigyulladt a retikülőd! Ja, hogy nekem ma kell templomba mennem, jaj, szombat van! Hogy mi is volt a templomból hazafelé? Ha figyelj! Ha encsike, hol vagy?

a plusz 30-at, 70, 45, 95, 95, figyelj! Itt van Ani, halóka! Legyen nagyon szép napotok, most Jakabon érezzétek jól magatok! Mindenkinek puszi, ölelés! Ha Gabi megtalálta az úzót, akkor csak óvatosan vele, alatta most egy fia. Hát Gabi igazából DJ úzóra gondolt, csak én csináltam belőle viccet. Szia, Ani, kellemes vasárnap, mondom én, vasárnap van nekem. Szombat délután kívánok!

Jaj, találtam egy Madonnát. Csókolom Madonna, én csokom, csokom. Like a prayer. Azt írja, tekerd meg. Mit tekerjek? Sem nem bimbo, semmi.

Ani pedig azt mondja, tudom kire gondolt, csak lecsaptam a poént, így is kell. Ha valami van, azt le kell csapni azonnal, poént poénnal, vagy akár egy jó beszólással. Nem kell szégyenlősnek lenni.

Nem tudom, Fire merre járhat, de a következő felvétel Fire-nak fog szólni. Az Infinity után itt jó kapszállásról, az Aira Hotelból, teljesen élőben. A www.superdigiradio.hu-n

Na tessék, Fire Baltimore-ra! Is, csak is a remix! No meg a Tarzan fiú! Kemény vagyok, mint Tarzan sarkú.

álmodom, hogy még egy is összejött. Valaki más volt, megkaptam a választ.

0: Hát ezt nem hittem el. Dokit nem fogjuk béké hagyni, el fogja nyomni nektek itt élőben még ma. De addig is, Dr. Tome, nem hittem el.
1: Ez a dal talán, a listára felmegy egy dinoszó, ki úgy döntött elmegy, szó nélkül ott hagy a családját, családjával együtt barátját. Így döntött még a szemes ember, ebben a barátjában valami nem volt rendben, a családa viszont minden rendben volt, még házok veletem

Nem hit.

0: ismeretlen, oda hova ő még ismeretlen, múltját végleg elfeledve, úgy gondolt, amit neked megvetve. A srác gondol...
1: Encsike pedig azt írja, drága Surci, Surcika, hoppá! Fantasztikus a zenei felhozatal, mint mindig én nálad. Júj, ez is jó, Anna-Mari. Köszike, Encsike! Mármint, hogy a Simó Anna-Máriára gondolt, és csak az életemet. Hát köszike, Encsike!
0: Irány az első pályaudvar, vízen a helyzet elég sudar. A szerelem Merlin szerencse járulán, bőrnöket éppen a vonatra vár. Barátját, ahogy meglátta.
1: De még mindig nem mondtam, hogy a templomból hazafele mire gondoltam. Sokkolta. Hogy mi jutott eszembe?
0: Sokkolta. Irány az első pályaudvar, vízen a helyzet elég sudar.
1: Hazafele, templomból jakabszállásra.
0: Bőrnöket éppen a vonatra vár. Barátját, ahogy meglátta. A szája úgy maradt eltárva. A srác egy

Hát pedig jó lenne, Doki, ha elhinnéd már.

0: Was ist los mit dir, mein Schatz?
1: Aha.
0: Geht es
1: da, da, da.
0: Aha. Geht nur das, was du verstehst. Aha. This is what you got to know. Let me go, it didn't show.
1: Azt mondja, Encsike, jaj, Csurcika, miért nem vasárnap van? Na nem baj, majd ennekem, meggyulladom a hűneimet. Hallod, le is térdelek, ha kell. Hát gyónni úgy kell, hogy le kell térdeni, nem?

Mazsi azt írja, mondjuk ez pont nem a Barbie Girl, de mindegy, még kikért a Barbie Girl. Viszont most már a Bészkeje szól, itt a Szuperen, az Aero Hotel Bolyakapszállásról.

Michael Jackson és a Beat It. Itt a www.superdjradio.hu-n. DJ Surcival is, nem a Sunday Partyban, hanem Jakab szállásról élőben, az Aero Hotelból, a 7. Super DJ Radio találkozón.

Figyeld, Kollár Gabi itt ül tőlem úgy nagyjából 6 méterre. Azt írja, hogy Csúci csapat, neki akarsz szállást. Csapatom.

95 95 95 95, és ez még mindig Jakab szállásról, az Arra Hotelból, a www.superdjradio.hu 7. találkozója. És itt van, megérkezett a nagy tömegben Liveman. Szia Liveman! Az élő ember, aki tegnap éjfélig tolta itt a bulit. Úgyhogy itt van Liveman, akit ma még biztosan, hogy hallhattok. Itt Jakab szállásról, az Arra Hotelból.

Megjött a füstesmog. Szia smog. Figyelj, szállingoznak be itt a DJ-k össze-vissza. Jól lakottan. Jól vannak lakva, mint a napközisek.

Megjött az öreg kopirgáló és Kukori bácsi. Mondom én, itt mindenki jól lakott, mint a napközések. Hello, Kukori bácsi! Közben megszól a Happy Children.

0: figyelj, Kukori bácsi ide jött mellém, és nézz itt, hogy mi a helyzet itt a Smarha tetején. Mondom, én megtanítom előbb-utóbb, ha más nem főzni, vagy tüzet raknak farhelyzbe. Amúgy érdeklődtek, hogy mi van a kakas töke pörkölte, hogy rizsával lesz, vagy mivel lesz?
1: Rizsával.
0: Rizsával! Jaj, mit mutatott Kukori bácsi, első merem mondani, nemzetközi jelzést, az biztos.

0: Hát már kérdezték ugye a hallgatók, hogy akkor ha Simon hónap délután mit fog főzni, vagy hogy mi lesz a menü. Hát mondtam, hogy ha kakastak-e pörkölt, akkor van baj, hogyha kappan az öreg. Jaj, de mocskok vagyunk, nem ám? Imádjuk egymást, ugye Kukoni bácsi?
1: Így van.
0: Csak szívjuk egymás vérét mindig.

0: Hallod, itt van Kőszegi Gabi. Azt hallod, mítunk, de ő nem tudja, mit ír. Szia, Surci! Hatalmas pacsi! Fire! Fire! Olvasd be, te tudsz németül!
1: Ja, ich bin gut!

Figyeld, Fire egyik nagy kedvenceit remixben, ha mi me váltva, maradjál már! Pet Shop Boys, itt a szén! Vagy itt a szén? Szóval ott tartottunk, hogy Kőszegi Gabi itt van. Szia Sulci, hatalmas pacsi. Nusz-nusz, mit tudom én, csapatnak tolja, de... Szia Gabi, jó csapatást nektek. Kár, hogy nem vagy itt.

Do you really need me? 0-35-70-45-95-95 még mindig. A Viber számunk ide lehet írni. Fire is itt van mellettem, úgyhogy neki is lehet üzenni. Maximum én olvasom be, és nem ő. Majd eltakarom, tudod, mikor a... az egér eltakarja, hogy mit is néz. Úgyhogy csak én látom.

Ahogy mondtam, van itt mellettem egy ilyen NASA technika. Most Fire éppen azt nyomkodja. Keresi rajta, nem tudom micsodát.

figyeld, nem nagyon van jelentkező, aki jönne ide most így zenére, délután, gondolom jól laktak, elfeküdtek. Úgyhogy innentől kezdve DJ Sulci önálló délutánja a www.superdigiradio.hu-n. Jajjaj.

Figyeld! Fire már keveri rá Dolce Vitára, nem tudom micsodát. Úgyhogy ketten megyünk egyszerre. Itt van Kozi Sándor. Sziasztok, szuperek! Jó bulit nektek! Onnan mi meg hallgatunk itten. Sajnos nem tudok jelen lenni, de lélekben veletek vagyok. Üdv mindenkinek! Jamaikai Nándi! Szia, Nándi! Hát sajnos nem tudsz itt lenni. Kellemes szombatot neked is! Itt van Fritjó, annyit ír. Hello, Suci! Hello, Fritjó!

Rita annyit írt, többiek belemerültek, az evésbe mi meg itt hagunk éhen. Hát igen, még így is ettem. Nem baj.

Na figyelj, megtanulunk franciául. Nehogy azt mondd, hogy mondjam ki. De buta szórja, mit tudom én, micsoda, de jó.

jók a zenék, jó a buli a kapszáláson. Jó? Várjál, ez kérdés volt, ne viccelj. Nem kérdés, hatalmas. Szia Robi, hello Ildi!

Hallod, Robi, itt vagy? Robi, fel kell mennünk oda az első emeletre. Oda tudod, ott elintézzük ezt a beszólást.

Woman in Love. Jaj. Jaj, be vagyok gerjedve teljesen. Hát kire vagyok rá gerjedve?

0: figyelj! Ne tegyél rá, Schulzi Fire Duo! Csapassátok a szuper zenéket! Nekünk hajrá, STR-re! Figyú! Az létezik, hogy Fire a pultban, és nem beszél! Mindjárt szólok neki, hogy Fire beszélj egy kicsit! Nem énekel, tényleg! Kell a webkamera, drága Schulzi, mert nem hiszem el. Na figyelj, mindjárt Fire beszél.
1: Hát ahhoz még kicsit innom kell, hogy tudjak valami értelmeset is mondani, bár itt van pácika ember. Így aztán nehéz értelmeset mondani. Csak jót és a szépet. Még a legyek is beköpik.
0: Ildi meg beült a sarokba, mintha valami rosszat csinált volna. Kívánunk majd... Várjál, figyelj! Tegnap is Ildinek a születésnapját ünnepeltük, meg ma is. Miért ne? Bár a Robi azt mondta, hogy figyelj! Ma van a születésnapod, ugye? Igen. Ne izgulja, holnapra elmúlik. Hát milyen ez már? Olyan pálcika emberes Robi is. Nem baj, Ildi! Mi akkor is ünnepelünk, ma is téged!

olyan ő, de milyen... DJ Robix, hello mindenkinek, jó szórakozást kívánok, jó a buli, köszönjük szépen! Azt hittem megállt, de nem állt meg, ez ilyen. De az ütő is megállt, jó. Jaj, Istenem. Jaj. Hallod, levert a víz.

Na és akkor most érdeltem le. Itt van Tündi, szuper zenéket játszottál, jó volt hallgatni. Súrci, érez jól magad a Tündi. Hát köszönöm szépen, de nélküled ezt tudod milyen, semmilyen.

Na és akkor még egy felvétel is. Fire átveszi. Megtapít a botot. Mustang pólóba, kék farmerba, Nike cipőbe, rövid gatyába.

játszok mögé. Na most lesz az, hogy erezd el a hajam, igaz? Micsoda érzéki simi volt ez, Surci, azt a mindenit. Így még nem láttalak nőt simogatni.

Wow! Hát azért a technika. Na szóval mostantól a lemez játszok, és a mikrofon mögé bekerül Gregász.

Itt van velünk Encsike is. Szia, kedves Greg, sziasztok, szuperek! Encsike jelen még mindig. Gyönyörű szép délután kívánok mindenkinek. És ott jó bulit. Pussika, Encsike, jó nyomot, Gregasz. Hát köszönöm szépen, és kár, hogy nem vagy itt, de lélekben velünk vagy, és hallgatsz minket. Köszi szépen mindenkinek.

Isa család is itt van velünk, ahogy szokott. Kedves Greg, azt az Isa család még mindig jelen továbbra is. Mint a szünetmentes táp. Úgyhogy újra-újra kívánom mindenkinek egy gyönyörű délutánt, Jakab Szalásnak nagyon jó szorokozást. Mi meg örülünk a szuper műsornak és muzsikáknak. Hát örülünk, hogy itt vagytok velünk ti is.

Mazsi beköszönt hozzánk is. Szia Greg, azt jó adást kívánok neked, és sok fület továbbra is hallgatom. Hát örülök neked, örülök, hogy maradtál velünk. Jön még Fire is, úgyhogy maradjatok.

Itt van velünk Kolozs Imre is. Hello Greg, a szép napot, elsősorban jó bulit. Nektek kiváló zenék, csak itt tovább. Itt szépen megsült a szuper grill kolbász, és egy kis söröskével csúsztatom. Hát örülök neki, és jó szórakozást, csak a szuper ugye mellé.

Itt van velünk Fútyár Lajos is. Üdv Greg, a szűk szuperek, hadd szóljon. Hát hadd szóljon, örülök, hogy velünk vagy. Viber számunk pedig 70 45 95 995. Ide lehetünk írogatni folyamatosan.

Beautiful People itt a Super DJ Rádió közösség találkozón, mi a kapszáláson az Aero Hotelben, és még mindig írattok nekünk, Viber szám 070-4595-995, negyed óra múlva jön hozzátok Kukori bácsi, vált engem.

Ez még mindig a Super DJ Rádió, hogy a Jakab Szálásról is írt nekünk Török István. Szia Grega, sziasztok, szuperek! Köszönjük a kiváló zenéket, a színvonalat, a műsort. Kellemes délután mindenkinek. Hát örülök, hogy itt vagy velünk István. Jön is mindjárt a zenéjére.

0: Közben Mazsi köszöni a jó zenéket, én köszönöm, hogy hallgatsz minket. Pontosabban mi köszönjük, hogy hallgattok minket. Itt a Super DJ Rádióban, Jakabszálláson, az Aero Hotelben, élőben. Nem sokára jön hozzátok Ukori bácsi, készül már nagyon maradni velünk, maradni.
1: Egy.

És ahogy mondtam, jön hozzátok Kukori bácsi. Ez volt a mai utolsó, legalábbis hát majd meglátjuk, hogy a mai utolsó zenével. Én köszönöm a figyelmet, Gregasz voltam. További jó bulit mindenkinek.

Na hello, hello, szép jó napot, kedves Super DJ Rádió hallgatók! Először is szeretném megköszönni kedves Gregas kollégának a felgeteges műsorát. És akkor most kezdjük, Kukori bácsi folytatja, és kezdjük a szerelemet születtem, Zoltán Erika!

0: nélkül tudod siker nincs. Szeretek hinni, ha boldog vagyok, és szeretek élni, hogyha rád nézek. Szeretet nélkül üres a napom, az esküvő, de majd nincs ézek. Ez egy lelki Airbnb, amit együtt vettünk most ki. Gyere maradj, ameddig akarsz.
1: Az a helyzet, kedves Viberesek, hogy most nem nagyon tudok nektek válaszolni az írásaitokra, mert most idegen helyen vagyok.

villámlik meg öröm. Ez tényleg szerelem. Látom, hogy elsuhan, felettem egy madár. Tátongó szívében, szöges drót csőrében, szalmaszál. Magamat ringatom, még ő landol egy almafán. Az Isten kertjében

Na akkor próbáljuk meg egy kicsikét lazítani, hogyha még nem tettétek volna meg. Önök a Super DJ Rádiót hallgatjátok Kukori bácsival. De hogy hol vannak a kollégáim, azt nem tudom, tegyem a kopaszok közé.

Igen, Viber ennek kérdése válaszolva. Ma van a Super DJ Rádió buli Jakab szálláson. Várunk szeretettel továbbra is benneteket.

Ez pedig már Slash és Tamara előadása. Vár ránk a nyár, hát bizony még a nyárnak a nagy része hátra van. Ha tehetitek, hallgassátok a Super DJ Rádiót.

Természetesen üdvözlöm a Viber-eseket, a hölgyeknek nagy puszi, az uraknak pedig nagy pacsi. Elnézést, hogyha személyesen mindenkinek nem válaszolok vissza, de fogalmam sincs, hogy hogyan megy. Hallgassátok a zenéket, jobban jártok, mint engem.

kedves hallgatóira. Következő számom mai napra az utolsó lesz tőlem, azaz Kukori bácsitól, mert hamarosan öcsi jön hozzátok ide a Super DJ Rádió mikrofonja mögé, és akkor szóljon a Soul Party, Dini Salány!

És kedves hallgatóim, köszönöm szépen, hogy kibírtátok velem, és fogadjátok Öcsit majd nagy-nagy szeretettel ide a Super DJ Rádióban, és további jó bulizást mindenkinek!

megállás nélkül.

1-2. Kellemes szép délutánt kívánok mindenkinek! Itt Jakab szálláson. A Super DJ Rádió találkozón.

moving to the sun. És persze nagyon-nagyon köszi. Kukori bácsinak az előző adást.

nézzük akkor, várj merre! Csoki Zsolti! Annyit ír nekünk, szuperek vagytok! Szia, hogy sziasztok, szuperek felső tárkány jelen!

Szép hétvégét, jó bulit, de rég hallottalak, örülök, hogy jöttetek. Szávasz, Imi!

és akkor én egyelőre végeztem. Jön hozzátok live, man! Fogadjátok hatalmas szeretettel, addig egy picit búcsúzom, sziasztok!

Na szép, és kívánok mindenkinek, Hello Sweet Digi Rádió! Kezdjünk is be Isten áldása, a pár, de Guli Herme, Andronémus. És a BBM rendesen szól az ütem is, meg a mély. Csak kezdésnek!

majd meg a reptér majd jöjjön el. Get down to the jam, get up to the track.

0: akkor PGZ.
1: Elmúlt az éjszaka, elindultunk.
0: Elnézést, és dugod béres.

Húzó, igen, bírjuk már rendesen. Nagyon is Cosmix is. Csak nem a gyöngyhajú lány.

Influenza. Influenza. Influenza. Influenza. Influenza.

Na hát akkor Smokin utána, ha jól látom. Oké, és nem múlik, na jó van.

Na, akkor nálam véget ér a munka már a live munkatárában. Utána fogni smog. Köszönöm szépen, engem hallgatotok, itt voltatok. Azt a nyakapszállásra búcsúzom. Úgyhogy egy évig.

És haló, haló. DJ Smog a pult mögött. És nem lassítunk. Ez itt a Super DJ Rádió még mindig. Jakab Szállásról. Figyelj, kapaszkodj! 134 BPM-ről indulunk, és ez csak több lesz.

és természetesen nézem a Viber. Encsike hozzám is beköszön, neked is nagyon-nagyon szép estét, Encsike.

bőségesen. Ti írtok, én meg jól beolvasom itt. Na figyelj!

it's all fine. Get on the floor, you've got no time.

És itt van velünk a Viberen Csoki Zsolt is. Azt írja, szia Smog, sziasztok, szuperek! Felső tárkány jelen. Hát itt kéne lenned, Zsoltikám, nem felső tárkányban.

mert hogy az ő nagy kedvence a Scooterre. És bizony ezzel a nótával kívánik nagyon boldog születésnapot a kisfiadnak, aki már nem is olyan kicsi.

0: és bizony Smognak ez volt az utolsó notája. Na de jól elhúzta. És kapjátok a nagyhajú barátunkat.
1: Yes.
0: Jön a mi dokikánk itt rendel Jakab szálláson.

0: this is the time and the place when you will experience unforgettable emotions.
1: Super DJ Radio.
0: Emotions that will last in your memory for a long time.
2: Benne leszek a rádióba? Na, ezért jó a Doki adását hallgatni,
3: mert benne lehetek a rádióba, ugye bár?
0: Open your imagination. Unleash your energy. Close your eyes and feel like your hearts beat to the rhythm of music.
3: www.superdigirádapotó. Sziasztok, Doki vagyok. Kaptam röbre egy órát, vagy másfele talán. Kicsit Eurodance-ezzünk, gyerekek. 10, 9, 8, 7, 6, 6, 6, 5, 5, 4, 3, 3, 2, 1.
4: You guys play the best music.
5: The best, baby.
4: Makes you wanna dance.
5: Dr. Tom.

0: Dr. Tom in the mix.
1: Amikor is, hello everybody, sziasztok még egyszer!
2: Hello everybody!
1: Nézzük a Vibert 0-70-45-95-9-95!
2: Move the body and just rock to the party.
1: Mivel is kezdünk? Two for love. A dal címe Only for love. Mindenkibe szerelmes vagyok, gyerekek! Hát ilyen a világ!

szám 1993. Techno.

this ain't no matter.

Istenem, Istenem, régi Buster Boy! www.superdigiradio.hu, ugye be? Feel the vibe!

Finom kis Galaxia és finom kis W. Amikor te, csak te is vagy. Vagy én is te, mindegy. Milyen jó!

W. És Alexia. Na nézzük, hogy szól ez Balkeliten is, gyerekek. Figyelj, van némi nemű különbsége. Figyelj.

Így szól, figyelj! Közben azt nézegetem, hogy durván a 3-4 hónapja sikerült megszerezni olyan fekete korongot a Digit által kiadott, a Warner Records által kiadott jó kis baklit lemezt. Érdemes meghallgatni, figyelj! Oh-oh!

Na figyelj! Méltán híres, vagy akár hírhet, itt a www.superdigiradio.hu. Ez a bakelit korong, amit én most elindítok. Ez valami bődület. Tudom, táncoltok, de figyelj! Érdemes! La la la la, it's only love. Hű, Blizzard! Mint egy hóvihar. És annyit mond nekünk, it's only love, amikor csak a szerelem létezik, semmi más, baszki. Tényleg így van. It's only love. Ez kőkemény, figyelj!

Na nézzük, felkészít a másik baloldali bakalit korange. Emlékszem, még réges-régen azt mondja, hogy a 94-et írhatunk 93-ba talán. Még ha jól emlékszem, Pili Szent Ivánon voltunk fönn egy diszkóban.

Kajak Rélébe, ez óriási sláger volt. És ha már Pilis Szent Iván, akkor azt is mondhatom, hogy Buda ős, vagy mi volt az? Buda Kalász, ja, igen. Buda Kalász sátordiszkó. Egyik legnagyobb zenéje, hülye vagy. Mr. Wayne!

Na figyelj, együtt is megy. Annyi kell mondanod, hogy Mr. Wayne, figyelj. És? És egy. Igen. Call him Mr. Wayne. Call him Mr. Wrong. Call him Mr.

Na, pillázzunk tovább. Itt van egy DJ Fire. És Öcsi, back to back. Na nézzük, mit terül ki ebből.

Jó. Fire és öcsi. Szóval legyen úgy, mint régen. Mindig valaki más van középen a körben. Lássuk, lássuk!

De jó is volt ez régen. Egészen pontosan 2000-ben. Grease 2000. Belenyokat bulisztunk rá.

Santo Maria. Santo Maria. No végre. Nem is olyan rég. Úgy 30 éve.

0: a teraszról is, hiszen öcsi a következő muzsikával azt mondja, hogy jó lenne, ha körbeállnánk, és mindenki megfogna egymás vállát. Vállalkozó emberek. Jobb bal, bal, jobb. Az egy másik, az is lesz, igen.
1: Na szóval, hölgyek, urak, fiúk, lányok, ismerők, taktusok fognak következni. Figyelj csak!

Na gyere, gyere!

0: is meg. Hát gyerekek, fújjuk ki magunkat, üljünk fel egy vonatra, nem? Kemény meló, mi? Na ki a masinista?
1: Azt sem tudjuk, hogyan szeressünk,
0: csak a fogtuk egymást. Te is egymást, én is egymást.

Hát gyerekek, ekkora vonatot még nem láttam. Van köztünk Kukori bácsi, képzeljétek el. Tehát kakas táncról én még nem hallottam, de egy biztos, hogy olyan van, hogy... Jajajajajajaj, azt mondja. Na gyertek, kiskacsák! Itt van előttem a főkacsa. Mutatja, hogy kell csinálni.

0: Limbo!
1: Limbo!
0: Csak dokinak, csak a csak dokinak!

Na mi van kint a teraszon? Punyodás? Vagy mi van? Gyerünk befele! Gyere, gyere befele!

0: what you said?
1: Don't you come back no more.
0: I didn't understand
1: don't
0: you.
1: No more.
0: You can't mean that. Don't you come back no more. Oh, now, baby.
1: Ma a lépegetés jól ment, akkor mit nyolnátok hozzá, egy kicsit megdisztálnánk a kis... A kis, a kis, a kis... Legyen latinos!

cselló és a cha-cha itt a Super DJ Radio buliában. Hát menjünk kicsit tovább, még mindig egy kis latinos vonallal. Hopp!

0: Azért van még egy-két olyan muzsika, amivel nem megyünk el mellette. Emlékeztek még Mártára? Márta, tudod? A szívós szemű, tudod?
1: Szíva! Nossa, nossa, a szívós szemű Márta. Ai, se eu te pego, ai, ai.

akkor legyen It's My Life is már rendesen. A utoljára zárási megálltam én is itt a Super AJ-lányon keresztül. Magam live-ben visszatértem. Csak nem búcsúzok még.

Na, akkor először búcsúznék. Köszönöm szépen ezt a két napot, öröm volt titek látni. Legközelebb jövőre. Ha is véget ére volt, ha már a live-en, akkor a live-en voltam itt, azt tudom, hogy a Rage-en keresztül, hogy nem biztos, lehet este 8-kor jövök. Töményt, hands up a strength-szel.

A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió. Nekünk.
2: Ez.